Kapa. Mavereketer onjimi uchindao. Radio Mosambi. Irikumupa. Mavereketer onjimi uchindao.